nanande wewe kasindi kange chiso chetu kerekekeke mungole wetu anande mba.